Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Munkaszüneti nap a pünköst hétfő. Rendben lezajlott a csíksomlyói búcsú. Döntetlent játszott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Földrengés volt tegnap hajnalban. A Richter skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés volt vasárnap 5 óra 2 perckor Vráncsá megyében. A szeizmikus mozgás 87,9 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 59 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 70 kilométerre Brassótól. Az idei év eddigi legnagyobb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsá megyében. 19 zarándok szorult orvosi ellátásra a szombaton lezajlott csíksomlyói búcsún. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közleménye szerint egy alsó végtagi törés gyanújával ellátott személyt további kivizsgálásra kórházba vittek, míg további 18 ember különböző rosszulétek és kisebb sérülések miatt részesült első segélyben. Az ellátás a Kissomlyóhegyen felállított mobil egészségügyi ponton, illetve a Ferences kegytemplom parkolójában kialakított első segély helyen történt. A pünkösdi búcsú rendbontás nélkül zajlott, a csendőrség 4 elkószált kiskorút azonosított és juttatott vissza hozzátartozóihoz. Ugyanakkor 2 idős személynek is segítséget nyújtottak. 4 büntetést szabtak ki rendbontó, antiszociális cselekmények miatt, egy drónüzemeltetőt pedig 2000 lejre büntettek, mivel nem tartotta be a pilóta nélküli légi járművek üzemeltetésére vonatkozó regisztrációs kötelezettséget. Ma hivatalos munkaszüneti nap van, a közintézmények zárva tartanak, az üzletek is csökkentett munkaprogrammal dolgoznak. A polgármesteri hivatal irodáiban és a személyi nyilvántartó irodában szünetel az ügyfélszolgálat, az online szolgáltatások ma is elérhetők, illetve az anyakönyvi iroda szolgálatot működtet az esetleges elhalálozások ügyintézése érdekében. Holnaptól a megszokott program szerint állnak a lakók rendelkezésére. Döntetlennel zárta a bajnokságot a férfi kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely a másodosztályos bajnokság rájátszásának utolsó fordulójában Zilahon lépett pályára, fél időben még 2 góllal vezetett, a mérkőzés 32-32-es döntetlennel ért véget. Az udvarhelyiek legeredményesebb kézilabdázói Bodor Tas és Hadnagy Loránt voltak 7-7 góllal. A csapat a rájátszás 7. helyén végzett. A Bölények ligájába a bukaresti Steaua és a Brassó megyei Vidombáki Teutonok jutottak fel. Kikapott a Vasas Femina. A női labdarúgó Szuperliga utolsó előtti fordulójában Szamosújváron vendégszerepelt az udvarhelyi csapat, a házigazdák 1-0-ra győztek.

0: kiesett Vasas az utolsó fordulóban a gyulafehérvári Unirját fogadja. Az FK Csíkszered a 0-2-es vendégvezetésről fordítva 4-2-re nyert a temesvári Politechnika ellen, így megszerezte az ezüstérmet és a jogot a nemzetközi kupa szereplésre. A meteorológusok szerint ma nyárias időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek 20 fok fölött alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: 9-től.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
4: A Delcamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
5: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
6: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. 3 kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el, és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
7: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés őse megfáradt.
8: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
7: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
8: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
7: Légy te is ős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
9: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.

0: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió.

azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilva pálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak 2 gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.
4: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
5: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székelyudvarhely első beltéri mászótermébe.
6: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
5: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
6: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
5: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
6: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
5: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
7: Isuszer elé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás. Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Munkaszüneti nap a pünköst hétfő. Rendben lezajlott a csíksomlyói búcsú. Döntetlent játszott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Földrengés volt tegnap hajnalban. A Richter skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés volt vasárnap 5 óra 2 perckor Vráncsá megyében. A szeizmikus mozgás 87,9 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 59 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 70 kilométerre Brassótól. Az idei év eddigi legnagyobb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsá megyében. 19 zarándok szorult orvosi ellátásra a szombaton lezajlott csíksomlyói búcsún. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közleménye szerint egy alsó végtagi törés gyanújával ellátott személyt további kivizsgálásra kórházba vittek, míg további 18 ember különböző rosszul létek és kisebb sérülések miatt részesült elsősegélyben. Az ellátás a Kissomjóhegyen felállított mobil egészségügyi ponton, illetve a Ferences kegytemplom parkolójában kialakított elsősegélyhelyen történt. A pünkösdi búcsú rendbontás nélkül zajlott, a csendőrség 4 elkószált kiskorút azonosított és juttatott vissza hozzátartozóihoz. Ugyanakkor 2 idős személynek is segítséget nyújtottak. 4 büntetést szabtak ki rendbontó,

0: egyenlőtlenségi szociális cselekmények miatt egy drónüzemeltetőt pedig 2000 lejre büntettek, mivel nem tartotta be a pilóta nélküli légi járművek üzemeltetésére vonatkozó regisztrációs kötelezettséget. Ma hivatalos munkaszüneti nap van, a közintézmények zárva tartanak, az üzletek is csökkentett munkaprogrammal dolgoznak. A polgármesteri hivatal irodáiban és a személyi nyilvántartó irodában szünetel az ügyfélszolgálat, az online szolgáltatások ma is elérhetők, illetve az anyakönyvi iroda szolgálatot működtet az esetleges elhalálozások ügyintézése érdekében. Holnaptól a megszokott program szerint állnak a lakók rendelkezésére. Döntetlennel zárta a bajnokságot a férfi kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely a másodosztályos bajnokság rájátszásának utolsó fordulójában Zilahon lépett pályára, fél időben még 2 góllal vezetett, a mérkőzés 32-32-es döntetlennel ért véget. Az udvarhelyiek legeredményesebb kézilabdázói Bodor Tas és Hadnagy Lóránt voltak 7-7 góllal. A csapat a rájátszás 7. helyén végzett. A Bölények ligájába a bukaresti Steaua és a Brassó megyei Vidombáki Teutonok jutottak fel. Kikapott a Vasas Femina. A női labdarúgó Szuperliga utolsó előtti fordulójában Szamosújváron vendégszerepelt az udvarhelyi csapat, a házigazdák 1-0-ra győztek. A már kiesett Vasas az utolsó fordulóban a gyulafehérvári Unirját fogadja. Az FK Csíkszered a 0-2-es vendégvezetésről fordítva 4-2-re nyert a Temesvári Politechnika ellen, így megszerezte az ezüstérmet és a jogot a nemzetközi kupa szereplésre. A meteorológusok szerint ma nyárias időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek 20 fok fölött alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music. Star reklám.
1: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
3: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Biolex, Pogány induló BSV, és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Maros parton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek, és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Van optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatot.

0: Állatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
2: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen, tömés? Nem probléma. Itt a megoldás. Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.

0: Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: Hello, this is Radio G. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now who was my next caller?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyföldi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy

0: Élmény. Töltsel egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
0: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!

Munkaszüneti nap a pünköst hétfő. Rendben lezajlott a csíksomlyói búcsú. Döntetlent játszott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Földrengés volt tegnap hajnalban. A Richter skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés volt vasárnap 5 óra 2 perckor Vráncsa megyében. A szeizmikus mozgás 87,9 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 59 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 70 kilométerre Brassótól. Az idei év eddigi legnagyobb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsa megyében. 19 zarándok szorult orvosi ellátásra a szombaton lezajlott csíksomlyói búcsún. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közleménye szerint egy alsó végtagi törés gyanújával ellátott személyt további kivizsgálásra kórházba vittek, míg további 18 ember különböző rosszulétek és kisebb sérülések miatt részesült elsősegélyben. Az ellátás a Kissomlyóhegyen felállított mobil egészségügyi ponton, illetve a Ferences kegytemplom parkolójában kialakított elsősegélyhelyen történt. A pünkösdi búcsú rendbontás nélkül zajlott, a csendőrség 4 elkószált kiskorút azonosított és juttatott vissza hozzátartozóihoz. Ugyanakkor 2 idős személynek is segítséget nyújtottak. 4 büntetést szabtak ki rendbontó, antiszociális cselekmények miatt, egy drónüzemeltetőt pedig 2000 lejre büntettek, mivel nem tartotta be a pilóta nélküli légi járművek üzemeltetésére vonatkozó regisztrációs kötelezettséget. Ma hivatalos munkaszüneti nap van, a közintézmények zárva tartanak, az üzletek is csökkentett munkaprogrammal dolgoznak. A polgármesteri hivatal irodáiban és a személyi nyilvántartó irodában szünetel az ügyfélszolgálat, az online szolgáltatások ma is elérhetők,

0: illetve az anyakönyvi iroda szolgálatot működtet az esetleges elhalálozások ügyintézése érdekében. Holnaptól a megszokott program szerint állnak a lakók rendelkezésére. Döntetlennel zárta a bajnokságot a férfi kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely a másodosztályos bajnokság rájátszásának utolsó fordulójában Zilahon lépett pályára, félidőben még 2 góllal vezetett, a mérkőzés 32-32-es döntetlennel ért véget. Az udvarhelyiek legeredményesebb kézilabdázói Bodor Tas és Hadnagy Loránt voltak 7-7 góllal. A csapat a rájátszás 7. helyén végzett. A Bölények ligájába a bukaresti Steaua és a Brassó megyei Vidombáki Teutonok jutottak fel. Kikapott a Vasas Femina. A női labdarúgó Szuperliga utolsó előtti fordulójában Szamosújváron vendégszerepelt az udvarhelyi csapat, a házigazdák 1-0-ra győztek. A már kiesett Vasas az utolsó fordulóban a gyulafehérvári Unirját fogadja. Az FK Csíkszered a 0-2-es vendégvezetésről fordítva 4-2-re nyert a temesvári Politechnika ellen, így megszerezte az ezüstérmet és a jogot a nemzetközi kupa szereplésre. A meteorológusok szerint ma nyárias időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek 20 fok fölött alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?
1: Álmodhatsz bármit, az idő most megáll. Vagy jobb lenne

0: Elég.
1: I like music.
0: Sztárreklám.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Építkezik, felújít, netán területet rendezés, megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű pár.

0: hangos masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forróvizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszázst. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosot 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves póni lovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
10: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
11: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
13: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
14: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz.

0: mert utazni mindig érdemes.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Munkaszüneti nap a pünköst hétfő. Rendben lezajlott a csíksomlyói búcsú. Döntetlent játszott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Földrengés volt tegnap hajnalban. A Richter skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés volt vasárnap 5 óra 2 perckor Vráncsa megyében. A szeizmikus mozgás 87,9 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 59 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 70 kilométerre Brassótól. Az idei év eddigi legnagyobb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsa megyében. 19 zarándok szorult orvosi ellátásra a szombaton lezajlott csíksomlyói búcsún. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közleménye szerint egy alsó végtagi törés gyanújával ellátott személyt további kivizsgálásra kórházba vittek, míg további 18 ember különböző rosszulétek és kisebb sérülések miatt részesült első segélyben. Az ellátás a Kissomlyóhegyen felállított mobil egészségügyi ponton, illetve a Ferences kegytemplom parkolójában kialakított első segélyhelyen történt. A pünkösdi búcsú rendbontás nélkül zajlott, a csendőrség 4 elkószált kiskorút azonosított és juttatott vissza hozzátartozóihoz. Ugyanakkor 2 idős személynek is segítséget nyújtottak. 4 büntetést szabtak ki rendbontó, antiszociális cselekmények miatt, 1 drónüzemeltetőt pedig 2000 lejre büntettek, mivel nem tartotta be a pilóta nélküli légi járművek üzemeltetésére vonatkozó regisztrációs kötelezettséget. Ma hivatalos munkaszüneti nap van, a közintézmények zárva tartanak, az üzletek is csökkentett munkaprogrammal dolgoznak. A polgármesteri hivatal irodáiban és a személyi nyilvántartó irodában szünetel az ügyfélszolgálat, az online szolgáltatások ma is elérhetők, illetve az anyakönyvi iroda szolgálatot működtet az esetleges elhalálozások ügyintézése érdekében. Holnaptól a megszokott program szerint állnak a lakók rendelkezésére. Döntetlennel zárta a bajnokságot a férfi kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely a másodosztályos bajnokság rájátszásának utolsó fordulójában Zilahon lépett pályára, félidőben még 2 góllal vezetett, a mérkőzés 32-32-es döntetlennel ért véget. Az udvarhelyiek legeredményesebb kézilabdázói Bodor Tas és Hadnagy Loránt voltak 7-7 góllal. A csapat a rájátszás 7. helyén végzett. A Bölények ligájába a bukaresti Steaua és a Brassó megyei Vidombáki Teutonok jutottak fel. Kikapott a Vasas Femina. A női labdarúgó szuperliga utolsó előtti fordulójában Szamosújváron vendégszerepelt az udvarhelyi csapat, a házigazdák 1-0-ra győztek. A már kiesett Vasas az utolsó fordulóban a gyulafehérvári Unirját fogadja. Az FK Csíkszereda 0

0: 2-es vendégvezetésről fordítva 4-2-re nyert a temesvári politechnika ellen, így megszerezte az ezüstérmet és a jogot a nemzetközi kupa szereplésre. A meteorológusok szerint ma nyárias időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek 20 fok fölött alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: te vagy.
1: I like music.
2: Sztárreklám.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru,

0: Nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk. Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba! Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves póni lovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
6: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
5: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
6: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
5: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A jövő energiája. Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sorbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
4: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden

0: gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizd nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó! Gyereknapon fagyizd nálunk és nyerj!
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen? Tömés? Nem probléma! Itt a megoldás! Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít.

Ezt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Munkaszüneti nap a pünköst hétfő. Rendben lezajlott a csíksomlyói búcsú. Döntetlent játszott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Földrengés volt tegnap hajnalban. A Richter skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés volt vasárnap 5 óra 2 perckor Vráncsa megyében. A szeizmikus mozgás 87,9 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 59 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 70 kilométerre Brassótól. Az idei év eddigi legnagyobb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsa megyében. 19 zarándok szorult orvosi ellátásra a szombaton lezajlott csíksomlyói búcsún. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közleménye szerint egy alsó végtagi törés gyanújával ellátott személyt további kivizsgálásra kórházba vittek, míg további 18 ember különböző rosszulétek és kisebb sérülések miatt részesült elsősegélyben. Az ellátás a Kissomlyó-hegyen felállított mobil egészségügyi ponton, illetve a Ferences kegytemplom parkolójában kialakított elsősegélyhelyen történt. A pünkösdi búcsú rendbontás nélkül zajlott, a csendőrség 4 elkószált kiskorút azonosított és juttatott vissza hozzátartozóihoz. Ugyanakkor 2 idős személynek is segítséget nyújtottak. 4 büntetést szabtak ki rendbontó, antiszociális cselekmények miatt, 1 drónüzemeltetőt pedig 2000 lejre büntettek, mivel nem tartotta be a pilóta nélküli légi járművek üzemeltetésére vonatkozó regisztrációs kötelezettséget. Ma hivatalos munkaszüneti nap van, a közintézmények zárva tartanak, az üzletek is csökkentett munkaprogrammal dolgoznak. A polgármesteri hivatal irodáiban és a személyi nyilvántartó irodában szünetel az ügyfélszolgálat, az online szolgáltatások ma is elérhetők, illetve az anyakönyvi iroda szolgálatot működtet az esetleges elhalálozások ügyintézése érdekében. Holnaptól a megszokott program szerint állnak a lakók rendelkezésére. Döntetlennel zárta a bajnokságot a férfi kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely a másodosztályos bajnokság rájátszásának utolsó fordulójában Zilahon lépett pályára, félidőben még 2 góllal vezetett, a mérkőzés 32-32-es döntetlennel ért véget. Az udvarhelyiek legeredményesebb kézilabdázói Bodortas és Hadnagy Loránt voltak 7-7 góllal. A csapat a rájátszás 7. helyén végzett. A Bölények ligájába a bukaresti Steaua és a Brassó megyei Vidombáki Teutonok jutottak fel. Kikapott a Vasas Femina. A női labdarúgó Szuperliga utolsó előtti fordulójában Szamosújváron vendégszerepelt az udvarhelyi csapat, a házigazdák 1-0-ra győztek. A már kiesett Vasas az utolsó fordulóban a gyulafehérvári Unirját fogadja. Az FK Csíkszered a 0-2-es vendégvezetésről fordítva 4-2-re nyert a temesvári Politechnika ellen, így megszerezte az ezüstérmet és a jogot a nemzetközi kupa szereplésre. A meteorológusok szerint ma nyárias időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek 20 fok fölött alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés.

Elnevezés támogatója, a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat a hétköznap.
2: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Biolex, Pogány induló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körösönkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanata.
2: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside

0: Parkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. High Jump! Ugorj fejest a buliba!
1: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
3: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
6: Star Rádió.
5: Star Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves pónilovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 580 811. Még egyszer, 0774 580 811.

0: 0681 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilva pálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonat állomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.
2: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székely udvarhely első beltéri mászótermébe.
3: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
2: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
3: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
2: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
3: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
2: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
4: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen, tömés? Nem probléma! Itt a megoldás! Várunk szeretettel a Székely udvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít.

0: Munkaszüneti nap a pünköst hétfő. Rendben lezajlott a csíksomlyói búcsú. Döntetlent játszott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Földrengés volt tegnap hajnalban. A Richter skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés volt vasárnap 5 óra 2 perckor Vráncsá megyében. A szeizmikus mozgás 87,9 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 59 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 70 kilométerre Brassótól. Az idei év eddigi legnagyobb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsá megyében. 19 zarándok szorult orvosi ellátásra a szombaton lezajlott csíksomlyói búcsún. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közleménye szerint egy alsó végtagi törés gyanújával ellátott személyt további kivizsgálásra kórházba vittek, míg további 18 ember különböző rosszulétek és kisebb sérülések miatt részesült elsősegélyben. Az ellátás a Kissomlyó-hegyen felállított mobil egészségügyi ponton, illetve a Ferences kegytemplom parkolójában kialakított elsősegélyhelyen történt. A pünkösdi búcsú rendbontás nélkül zajlott, a csendőrség 4 elkószált kiskorút azonosított és juttatott vissza hozzátartozóihoz. Ugyanakkor 2 idős személynek is segítséget nyújtottak. 4 büntetést szabtak ki rendbontó, antiszociális cselekmények miatt, 1 drónüzemeltetőt pedig 2000 lejre büntettek, mivel nem tartotta be a pilóta nélküli légi járművek üzemeltetésére vonatkozó regisztrációs kötelezettséget. Ma hivatalos munkaszüneti nap van, a közintézmények zárva tartanak, az üzletek is csökkentett munkaprogrammal dolgoznak. A polgármesteri hivatal irodáiban és a személyi nyilvántartó irodában szünetel az ügyfélszolgálat, az online szolgáltatások ma is elérhetők, illetve az anyakönyvi iroda szolgálatot működtet az esetleges elhalálozások ügyintézése érdekében. Holnaptól a megszokott program szerint állnak a lakók rendelkezésére. Döntetlennel zárta a bajnokságot a férfi kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely a másodosztályos bajnokság rájátszásának utolsó fordulójában Zilahon lépett pályára, félidőben még 2 góllal vezetett, a mérkőzés 32-32-es döntetlennel ért véget. Az udvarhelyiek legeredményesebb kézilabdázói Bodortas és Hadnagy Loránt voltak 7-7 góllal. A csapat a rájátszás 7. helyén végzett. A Bölények ligájába a bukaresti Steaua és a Brassó megyei Vidombáki Teutonok jutottak fel. Kikapott a Vasas Femina. A női labdarúgó Szuperliga utolsó előtti fordulójában Szamosújváron vendégszerepelt az udvarhelyi csapat, a házigazdák 1-0-ra győztek. A már kiesett Vasas az utolsó fordulóban a gyulafehérvári Unirját fogadja. Az FK Csíkszered a 0-2-es vendégvezetésről fordítva 4-2-re nyert a temesvári politechnika ellen, így megszerezte az ezüstérmet és a jogot a nemzetközi kupa szereplésre. A meteorológusok szerint ma nyárias időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek 20 fok fölött alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
2: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Judlo, Valmar, Tédeni, Biolex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások várnak július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumbán optika és személyzet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Gyermeknapi tombola a Ne Felejts Fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne Felejts Fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!
5: Isuszer elé! Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé! Mindig ott, ahol szükséged van ránk!
1: Reklámot hallottak.
6: Star Radio.
7: Star Radio.
8: Star Radio.
9: Let me tell you.

0: Munkaszüneti nap a pünköst hétfő. Rendben lezajlott a csíksomlyói búcsú. Döntetlent játszott a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Földrengés volt tegnap hajnalban. A Richter skála szerint 3,5-ös erősségű földrengés volt vasárnap 5 óra 2 perckor Vráncsá megyében. A szeizmikus mozgás 87,9 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 59 kilométerre volt Sepsiszentgyörgytől és 70 kilométerre Brassótól. Az idei év eddigi legnagyobb 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vráncsá megyében. 19 zarándok szorult orvosi ellátásra a szombaton lezajlott csíksomlyói búcsún. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közleménye szerint egy alsó végtagi törés gyanújával ellátott személyt további kivizsgálásra kórházba vittek, míg további 18 ember különböző rosszulétek és kisebb sérülések miatt részesült elsősegélyben. Az ellátás a Kissomlyó-hegyen felállított mobil egészségügyi ponton, illetve a Ferences kegytemplom parkolójában kialakított elsősegélyhelyen történt. A pünkösdi búcsú rendbontás nélkül zajlott, a csendőrség 4 elkószált kiskorút azonosított és juttatott vissza hozzátartozóihoz. Ugyanakkor 2 idős személynek is segítséget nyújtottak. 4 büntetést szabtak ki rendbontó, antiszociális cselekmények miatt, 1 drónüzemeltetőt pedig 2000 lejre büntettek, mivel nem tartotta be a pilóta nélküli légi járművek üzemeltetésére vonatkozó regisztrációs kötelezettséget. Ma hivatalos munkaszüneti nap van, a közintézmények zárva tartanak, az üzletek is csökkentett munkaprogrammal dolgoznak. A polgármesteri hivatal irodáiban és a személyi nyilvántartó irodában szünetel az ügyfélszolgálat, az online szolgáltatások ma is elérhetők, illetve az anyakönyvi iroda szolgálatot működtet az esetleges elhalálozások ügyintézése érdekében. Holnaptól a megszokott program szerint állnak a lakók rendelkezésére. Döntetlennel zárta a bajnokságot a férfi kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely a másodosztályos bajnokság rájátszásának utolsó fordulójában Zilahon lépett pályára, félidőben még 2 góllal vezetett, a mérkőzés 32-32-es döntetlennel ért véget. Az udvarhelyiek legeredményesebb kézilabdázói Bodor Tas és Hadnagy Loránt voltak 7-7 góllal. A csapat a rájátszás 7. helyén végzett. A Bölények ligájába a bukaresti Steaua és a Brassó megyei Vidombáki Teutonok jutottak fel. Kikapott a Vasas Femina. A női labdarúgó Szuperliga utolsó előtti fordulójában Szamosújváron vendégszerepelt az udvarhelyi csapat, a házigazdák 1-0-ra győztek. A már kiesett Vasas az utolsó fordulóban a gyulafehérvári Unirját fogadja. Az FK Csíkszered a 0-2-es vendégvezetésről fordítva 4-2-re nyert a Temesvári Politechnika ellen, így megszerezte az ezüstérmet és a jogot a nemzetközi kupa szereplésre. A meteorológusok szerint ma nyárias időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek 20 fok fölött alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendezés, megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Biolex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon. Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafog.
5: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
2: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorodfürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi székelyüvörhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
2: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilva pálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilva pálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wanderwall Climbing Gymbe, Székelyudvarhely első beltéri mászótermébe.
5: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
4: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
5: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
4: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
5: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
4: Wanderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
6: Isuszerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
0: Reklámot hallott.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
4: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Biolex, Pogány induló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefestival.ro oldalon.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az alsó piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait!
8: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sorbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
1: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.

0: I like music. Sztár reklám.
1: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
3: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba!
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkba. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
8: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd

0: hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardió edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz. Közérdekű hirdetés következik.
1: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Epres fagyit tessék, miért parancsol, simát vagy szilvapálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilvapálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is. Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sorbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wanderwall Climbing Gymbe, Székely udvarhely első beltéri mászótermébe.
4: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc sportod.
3: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
4: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
3: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
4: Mozdulj ki a hétköznapokból, és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
3: Wanderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
5: Isuszerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
6: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhelyi szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
2: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Biolex, Pogány induló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
4: Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyudvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
2: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba! Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Próbáld ki a Fitfill fitness és sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
6: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag

hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves póni lovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as telefonszámon.
3: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sorbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
4: A jövő energiája, Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
5: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!
6: Isuszerele. Bérej két

3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu Szérelé néven. Isu Szérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.

0: I like music. Star reklám.
1: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendezés, megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.

0: teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
1: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árak.

0: várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen? Tömés? Nem probléma! Itt a megoldás! Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted? Mert minden gyermek mosolya számít.

0: Jó.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
4: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
3: Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Biolex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások várnak július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon. Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és

0: kedves áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
3: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: A jövő energiája Hungary Solar. Lakossági és ipari napelemrendszerek tervezése és kivitelezése megbízható szakértelemmel. Az AT fűtőmodul romániai importőre. Hatékony, modern megoldások egy helyen. Kérjen személyre szabott árajánlatot még ma. Elérhetőség hungarysolar@gmail.com vagy 0745 584 104. Hungary Solar. Telephelyünk Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 195 szám alatt a C-csarnokban van. Válassza a jövő energiáját és a modern fűtés technológiát.
4: Kipróbálnál valami újat? Gyere a Wonderwall Climbing Gymbe, Székelyudvarhely első beltéri mászótermébe.
5: Nem kell tapasztalat, csak próbáld ki, és lehet, hogy ez lesz az új kedvenc.

0: kedvenc sportod.
1: Kihívás, mozgás, sikerélmény. Minden egy helyen.
0: Folyamatosan új boulder utak és új élmények várnak rád.
1: Egyedül, barátokkal vagy családdal is tökéletes program.
0: Mozdulj ki a hétköznapokból és próbáld ki a mászást. Várunk szeretettel a Fások utca 14/55 szám alá.
1: Wonderwall Climbing Gym. Minden út egy jó fogással kezdődik.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon. Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a

0: kulcsfontosságú helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areó élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: Készen állsz a repülésre? Lépj ki a hétköznapokból, és irány a H-Jump Trampolin Park. Szenzációs élménypályák, hatalmas ugrások és pörgős kihívások várnak rád és barátaidra. Születésnapok, családi hétvégék, vagy csak egy kis pörgés. H-Jump Park, ahol az élmények a magasba törnek. Várunk Székelyudvarhelyen, a Sport utca 2 szám alatt, a Riverside lakóparkban. Nyitvatartás hétköznap 12 órától, hétvégén 10 órától este 9 óráig. H-Jump. Ugorj fejest a buliba!
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
5: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
6: Reklámot hallottak!

0: music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Epres fagyit tessék, miért parancsolod?

0: Kaptál símát vagy szilvapálinkásat? Igen, ez a Manó fagyizó, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készül minden fagyi. Van kaprosordás fagyi a bátraknak, alkoholos fagyi a felnőtteknek, hidegben szilvapálinkás, melegben mohitós. Csak aztán ne üljön a volán mögé, mert a rendőr nem fogja elhinni, hogy csak két gombóc volt. Minden gyümölcsös fagyi glutén és laktózmentes, a többi is gluténmentes, kivéve a kürtős kalács ízűt. Mert hogy ilyen is van. Manó fagyizó, a vonatállomással szemben a Solymosi utca 1-es szám alatt és a mobil standnál is.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: 住的。
1: I like music. Star reklám. Hideg a víz és éget a nap.
2: Nem számít szombat a hétköznap. Tudtad, hogy akár ingyen is ott lehetsz a nyár legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe-on? Idén is hatalmas bulival készülünk. Azaria, Jude Law, Walmart, Tédeni, Biolex, Pogányinduló, BSV és még sokan mások várnak. Július 2-a és 5-e között a Marosparton. És a legjobb? Most elindult a második körös önkéntes jelentkezés. Így akár ingyen is részese lehetsz a Vibe élménynek. Nincs más dolgod, csak jelentkezz önkéntesnek és éld át belülről Erdély legnagyobb magyar fesztiválját. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon. Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor.

0: áron. Nézz be a Betlen falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Újból Székelyföldön lépnek pályára a Góbék világranglista vezetői és a Techball európai elitje. Június 6-án és 7-én Homorod fürdő Challenger Techball League a Lobogó Panziónál. Három kategória, látványos mérkőzések, a döntők pedig június 7-én, vasárnap 19 órától kezdődnek. Gyere el és a decemberi Székelyüdvarhelyi világbajnokság után éld át újra a Techball varázsát!
2: Szeretnétek egy igazán különleges családi programot? Látogassatok el a Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park világába. Itt várnak a kedves póni lovak, szamarak, nyulak és bárányok, valamint Európa egyetlen olyan dinóparkja, ahol a makettek 80%-a hulladékból készült. Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, természetközeli élményekkel és felejthetetlen pillanatokkal. További információ Facebookon. Farkaslaki Póni Birodalom és Mini Dino Park. Érdeklődni a 0742 988 783-as

0: telefonszámon.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741-770011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
1: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is áll.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallott.

és csendben nézlek. A világ túl bonyolult, még nem is kell, hogy megértsed. Álmában óriás és egy vadászgép körözte, csak megölelte a földet, ne lőj, nem törj össze.

tisznát kérni. De én megteszem, mert érted, fiam, megéri. Megtanítalak emberként élni, de most csak aludtam.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Hamisítatlan olasz életérzés a Riverside bevásárlóparkban. Megnyílt a Luna cukrászda legújabb fagylaltozója. Gondolj a sejmes pörkölt szicíliai pisztáciára, a nehéz sűrű belga csokoládéra, vagy friss, roppanos gyümölcsből készült hűsítő sorbetre. Várunk szeretettel a hét minden napján, Gelateria Luna!
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Gyermeknapi tombola a Ne felejts fagyizóban. Június 1-én minden gombóc fagyi egy esély a nyereményre. Fagyizz nálunk és nyerd meg a 10 darab egyenként 10 gombócos fagylaltjegy egyikét. Sorsolás a helyszínen délután 6 órától. Ne felejts fagyizó. Gyereknapon fagyizz nálunk és nyerj!
6: Figyelem, anyukák! Tudtátok, hogy a Fogacska program az iskolás gyermekeiteket szolgálja? Minden évben 100 lejes fogászati támogatást kap minden iskolás gyermek, amely felhasználható a Dentál Centrum bármely rendelőjében. Röntgen, tömés, nem probléma, itt a megoldás. Várunk szeretettel a Székelyudvarhelyi Polimed épületben, a Virágok sétányán, Parajdon, Keresztúron és Sepsiszentgyörgyön. Dentál Centrum. Fogászat érted, mert minden gyermek mosolya számít.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

Oszd a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?